Figyeled, szabad. Pipa, hordatókat ide. Gyesz a szabba. Vesz a rablócsát. Pipa, csibari, csatoré. Kéti a hamdusszat megkörti. Léken ó, mirigon egy csúrti. Mene kati, vone chorte. To kya kinara karna nahi aata? Agar koi badi cheez thi, to aap lete kyun? Lene wala nahi lega. To dene wala kya karega? Faking